0: trending hitovi i samo dobar beat.
1: S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton.